0: vagyok, csak hitvány. Lóri csóki, lenalom a karézsén oldi.
1: Dance 99 Edition. Speciale. Progressive 90.